Sejtina xin għara frisk lajru jew, bil-kem maħassejx il-bart l-lejla jena. Ejja, forsi jtina ftit ċans qabel jibdew dawk il-bala tan-nar s-sajf, jġri jasal s-sajf. Fejn u s-sajf? Għasni sabajn issa. Dana Summer, Love's Unkind.

1982, Phil Collins, You Can't Hurry Love. Ma tistax, kollox bil-moti tiegħu. Kollox bil-qalbu, smajt Margaret Osh. Kollox bil-mod. Imorru daqxejn sal-iż fiet jissaf kien mal-grupp Abba. 1979 xi ktita.